0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: This is Leanne Ross and you're listening to Radio Poptarisnje, the best music in town. Bye!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát, nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Dicsőség a törvénynek, a vagyonnak.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptalisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptalisznya.
2: But I'd been forgotten, I'd been married.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt.

0: Természeten túl egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
3: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
1: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
2: Look out!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: on my kind.
1: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptalisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptalisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptalisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptalisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Spy in the Night. Egy gyors mikrofon próba, szép jó estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok. 19 óra 17 perc van. Egy órától jön majd a Music Story, és ha már fancy, akkor bejelentem, hogy jönnek az új fancy dalok, amik ma jelentek meg.
1: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Poptarisznya Oldies.
2: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
1: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tiltósó.

0: de los 80, volumen 4.
1: Hát akkor szép estét kívánok mindenkinek. Egy nagyon picit belelógtunk a műsorba, de most ez miatt az egy perc miatt már nem akartam ezt a mixet lekeverni. Tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol most abba hagyjuk.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Pajcser Attila.
2: Így igaz, szép estét kívánok mindenkinek, kezdődik a Music Story. Hát micsoda időjárás van, kérem. Két nappal ezelőtt én még a Balatonba is bebújtam, de nem úgy, mint nyaranta szoktuk, amikor akár negyed órákat, fél órákat is bent vagyunk, beszélgetünk, vagy régebben labdáztunk. Azért annyira már nem volt jó a víz. De hát ebben a csodálatos időben drága édesanyámmal, meg a kutyusával levonultunk a Balatonra. 6 éves most már a spániel, nem nagyon hagyta még el a kertet, vagy maximum a környékbeli utcákban volt. Hát fölkaptam én ezt a kutyulit, és levonultunk vele Siófokra. Én először nem akartam fürdeni, anyám természetesen nem fürdött. Na mondom, majd megnézem, hogy a kutya mit szól hozzá. Ekkora vizet még nem látott, pláne hogyha még lett is volna víz a Balatonba, akkor mit szólt volna hozzá. Mert hát be kellett sétálni legalább 100 métert ahhoz, hogy valami kis vizecske legyen. Aztán hiába unszoltam ezt a drága jószágot, mondtam neki, hogy gyere csoki, mert hogy így hívják. Ő bizony nem. Egy icipicit lafatyolt az elejéből, aztán sarkon fordult és ott hagyott. Hát mondom, jó van. Hogy azért a család ne maradjon szégyenbe, akkor én most biza bemegyek a vízbe. És bár ugye a múlt héten meg voltam fázva, most is meg vagyok még, tehát ez végtelen nagy ostobaság volt. Ettől függetlenül, ahogy egy kicsit is kisüt a nap, független attól, hogy éppen milyen napot vagy hónapot írunk, ha van rá lehetőség, én biza beszaladok a vízbe. Így történt ez most is, de hát ahogy azt az előbb már említettem, ez a vízzel való találkozás csak néhány másodpercig tartott. Jó beszaladtam, meg jó kiszaladtam. Aztán utána megszáradtam a napon. Jaj, találtam egy zuhanyzót, mondom, jó lesz ez nekem. Kinyitottam és csaphideg víz folyt belőle. Na mondom, jó van, hogyha eddig nem kaptam mindenféle egyéb betegségeket, akkor majd most még fogok. De hát úgy tűnik, hogy ezt megúsztam. És ebbe az egészben az a vicc, hogy ma voltam a tegezős áruházba, és ott már bizony ki vannak rakva ezek a műanyag fröcsöntött karácsonyfák feldíszítve. Szóval én nem tudom, hogy mi a helyzet, de hát mégiscsak furcsa volt, hogy egyik nap még a Balatonba fürdök, a következő nap pedig bemegyek egy bútoráruházba, vagy ilyen lakberendezési áruházba, és már a bejáratnál ott vannak a műanyag karácsonyfák. Tudom én, hogy ezek mindig jóval szezon előtt már kint szoktak lenni, nyilván jövő héten már csoki mikulások is lesznek majd a boltokban. Egyébként én ezt egy végtelen nagy ostobaságnak találom, mert így gyakorlatilag épp hogy csak kilépünk valamiből, és már benne is vagyunk megint egy másikban. Nincs meg az a normális átmenet, ami azért ilyenkor lenni szokott. Na mindegy, hát ha valaki esetleg mostanában szeretne karácsonyfát venni, akkor érdemes a különböző áruházakba szétnézni. Persze én szigorúan mindig rendes fát szoktam venni, ezt nem mondom, hogy élőt, mert ugye az már ki van vágva, de szóval érték, tudják ma. És hát azt még azért szerencsére nem lehet kapni októberben, mert bizony decemberre azért az már elég cudarul néz neki. Ma bejelenteni valók vannak itt a poptanisznya.hu házatájékán. Orbán DJ Mix Tamás barátom és kollégám jövő héten folytatja a kitűnő műsorát. Jövő héten, kedden, nem, szerdán 14 órától Mixtúra Orbán DJ Mix Tamással. Na most, akik a nyáron oda kapcsoltak ebben az időpontban, azok a Mix Akták című műsort hallhatták, és most van egy olyan elképzelés ezzel kapcsolatban, én most pontos bejelentést nem tudok tenni, de éppen a délután folyamán Popovics Lacival arról értekeztünk, hogy valahogy ezt a Mix Aktákat is folytatni kéne, úgyhogy majd valószínűleg úgy lesz, hogy először lesz egy új Mixtúra, aztán utána majd lesz egy Mix Akták. Mert ugye a Mix Akták az nem feltétlenül a 90-es évek dalait mutatja be. Ugye Orbán DJ Mix Tamás keveri, és a 80-as évektől egészen nem is tudom, hogy a 90-es évek végéig tartó zenei világot mutatja be Bétót László kitűnő kommentárjával, műsorvezetésével. Úgyhogy a részletek majd a hétvége folyamán, minden esetre tehát Orbán Tomi jön vissza. Próbáltam most becsalogatni egy telefonhívással a műsorba, de azt mondta, hogy köszöni szépen, ő ma nem szeretne szerepelni, de mindenképpen adjam át az üdvözletét. És tehát akkor a hír, hogy jövő héten folytatódik tovább a 90-es műsor. Szombaton reggel jött a szomorú hír, hogy elment a remixer. Polgári nevén Fogl Attila. Természetesen a 22 órás mix majd az övé lesz. Korombeli srácról van szó, nem is nagyon értettük hirtelen, hogy mi történhetett vele. Itt a Music Story-ban rengetegszer hallhatták a különböző mixeit és munkáját. Adás előtt jó néhányat bemutattam, úgyhogy akik már esetleg 19 óra után követték a poptarisznya.hu élő műsorát, illetve hát a zenefolyamot, szintén hallhattak remixer mixeket, illetve remixeket. Nagyon sajnálom az Attilát, nagyon fognak hiányozni a munkái. Nyugodjon békében! Hát ami pedig a műsor érdemi részét illeti, jönnek a 80-as évek Euro Italo Disco High Energy és New Generation dalai. Ugye múlt héten már említettem, hogy jövő héten a szombaton az arénába buli lesz. Most is mondom, hogy akinek van kedve, éppen néztem, hogy a szervezők azt írták, hogy már csak 60 valahány darab jegy van, úgyhogy gyorsan-gyorsan meg kell venni. Akik szeretnének találkozni a kitűnő előadókkal, a Taréna Retro Party, Sissi Ketcher Joy-jal, és még jó néhány fantasztikus előadóval, tehát jövő héten szombaton. A házigazda, ami Bétót Lászlónk lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, mi is ott leszünk Hargitai Gabival. Látom, már elég sokan beírtak a posztba, 26 beírás van, köszöntök mindenkit. Természetesen majd a harmadik, negyedik dal után néhány beírás be fogok olvasni, illetve ahogy az lenni szokott, fél tíz körül kapcsolom majd Valasár Attila kapitányt, aki három kitűnő felvétellel fog majd itt a műsorban szerepelni. Kiszaladt alulunk a gumizene, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy nagyon, de nagyon jó szórakozást kívánjak mindenkinek. Disco.

0: Rádió.hu, a Retro Net Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
2: Hello!
1: Várjuk hívását!
3: Music Story péntek esténként 9-től a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu Music Story.
2: Music Story. Music
1: Radio. Music. A poptarisznya.hu-n.

Kibi Caps és a Julia Winnow változatban. Ezzel indult ez a ma esti összeállítás. Majd egy újdonság, ugyanis a mai napon megjelent Fancy apánk legújabb lemeze. Hát mondjuk azt, hogy lemez, de szóval kiadványa. Wallace Time, ez volt egyébként az Extended hosszúságú dalnak a címe. Egyébként majd még egy felvételt be fogok mutatni a következő órában erről az albumról, mert hogy Balasanyinak köszönhetően megkaptuk az albumot. CC Catch, Like a Hurricane, megint egy változat, ami talán nem ment még itt a műsorban.

0: Hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni.
1: A Music Story-ban ma este Valastyán Attila.
0: Aki már itt is van a vonalban, szervusz kolléga úr, szép jó estét kívánok!
2: Szép jó estét kívánok, kedves kolléga úr, és szeretettel köszöntöm a Poptarisznya Rádió és a Music Story hallgatóit ezen a indián nyáros estén. Mondhatnám stílszer, hogy bonacera, hiszen olasz előadók jönnek.
0: Bizony, Eurobeat party, dallamos Eurobeat slágerek. Három személyes így kedvenced, van. Ezt írtad itt nekem.
2: Így van, mind a három ugye olasz, hiszen ha úgy leszük az itáló diszkó folytatásának tekinthető a Eurobeat műfaj valamilyen szinten, abból nőtte ki magát a 80-as évek végétől, és azért a sikertörténet úgy még a 2000-es évek elején is tartott. Na de halljuk, hogy mi lesz ez a három remek felvétel, amit ma remélem, hogy a fülét és a szívét elérem a kedves hallgatóknak ma este is. Az első Sophie-tól a My World című felvétel lesz rádióverzióban, ez egy 1989-es dal. Azt tudni kell, hogy a Sophie egy diszkó Eurobeat project, ugye a Time Records gondozásában jelentek meg ez alatt a művésznév alatt dalok. Farina és Crivellente, valami Maiolini produkcióról van szó. A dalt maga Mauro Farina és Fred Ventura írták közösen. Ezt a dalt egyébként Elena Ferretti énekli, aki például a Gypsy and Queen duóból is ismerünk Carla Moronival, és még egy-két remek dalt fölénekelt. A 89-es évben ő énekelt Sophie művésznév alatt, de korábban például 1986-ban Elisabetta Panchera és 87-ben Christina Sartori birtokolta a Sophie művésznevet. De most jöjjön ugye elsőnek a My World Elena Ferretti előadásával Sophie előadó név alatt. Második felvételünk pedig szinte egy személyes kedvenc, Philip-től a Dream of Me, ez egy szinte 89-es extended verziójú dal, aki nem más, mint Rino Facchinetti, akit ugye Stylo, illetve Ian Lex művésznél is ismerhetünk, viszont Philip művésznél alatt ezt az egyetlen egy dalt adta ki. Sőt, még MC Brian néven is adott ki egy Eurobeat dalt 1988-ban. Ez is egy 89 nyári személyes kedvencem, amit Komjáti Gyuri bácsi valamelyik péntek esti kívánság műsorában hallottam, azonnal megtetszett, mondhatni szerelem volt első hallásra. Itt egy szerelmes dalról van szó, és Balázs Dobi barátom, majd volt osztálytársam, föl is vette akkor kazettára, amit később megkaptam tőle, úgyhogy így lett meg először ez a dal nekem. Ebből egyébként csak extended verziók léteznek, a legrövidebb ez a bizonyos 5,5 perces 1989-es eredeti verzió. A dalt egyébként a Nikolózi család szerezte. A harmadik pedig nem más lesz, mint egy 1990-es remek Eurobeat felvétel, Danny Case és a Lean on Me rádióverzióban, ami szintén Farina és Crivellente a produkció, viszont ugye a dalt Gianni Corraini énekli, akit ugye elsősorban Ken László művésznével ismerünk, és 24-én Székesfehérváron vele is, illetve az említett Ventúrával is találkozhatunk. Viszont jó pár művésznele van neki is, a Ken Lászlón és a Danny Case-en kívül, erről majd mesélek egy későbbi alkalommal mindenképpen. Körülbelül olyan művésznév halmozó Gianni Corraini is, mint például Máté Sanyika barátunk, ugye.
0: Ja, igen.
2: A projektnek egyébként három ilyenek hangja volt már Danny Case művésznév alatt, 1984-től 87-ig bizony a Mauro Farina, aki sajnos már az Égi zenekarban énekel szintén, ő adott Danny Case előadó név alatt több dalt is jelentetett meg. 1990-től pedig Gianni Corraini egy dal kivételével, ő vitte a Danny Case művésznevet, ez az egy dal egyébként 94-ben megjelent Mad Girl című dal, amit Gino Caria énekelt. Ezt a dalt már Haluska Imre pillantás az Európai Diszkóba műsorában hallottam először, szakmunkás képző harmadik osztálya táján, egyik osztálytársam felvette nekem, és így lett meg ebből a műsorból. Úgyhogy nagy szeretettel ezt kínálnám ma estére, úgyhogy még egyszer nagyon jó szórakozást kívánnék szeretettel, és remélem, hogy megdobogtatja a szíveket ez a három felvétel.
0: Egész biztos vagyok benne. Attila, nagyon szépen köszönöm. Veled akkor jövő héten, pénteken este 21 óra 30 perc körül találkozhatnak megint a hallgatók itt a poptarisznya.hu-n újabb három kitűnő felvétellel.
2: Így van, én is nagyon szépen köszönöm, és további kellemes estét, jó éjszakát és kellemes hétvégét kívánok a kedves hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, Valasán Attilát hallották. Szervusz, kapitány úr, szia, szia, szia.
2: Szervusz, kolléga úr.

Attilától 3 kitűnő dal, én meg rádobtam egy negyediket. Sophie és a My World, Philip és a Dream of Me, Danny Kate, Leon the Me, majd negyedik dalként Tasha és a Mind Turn.

0: Orbán DJ Mix Tamás barátom kitűnő 90-es műsora, mixtúra. Egy elég hosszú tavaszi-nyári szünetről tér vissza, és innentől kezdve minden szerdán 14 órától mixtúra lesz ismét itt a poptarisja.hu-n. A mixakták sorozat is folytatódni fog. Méghozzá mindig a mixtúra után lesz majd hallható egy-egy rész. Ezt az összeállítást Orbán Tamás keverte, és Bétolt László vezeti. My Turn It a Music Story-ban. És ha már Tamást említettem, akkor jöjjön a műsor.
1: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
0: Bobby O és Claudia Berry. 22 óráig.

0: Bobby Ove i Claudia Berry. Whisper to the Scream. És ezzel a dallal véget is ért az első óra.
1: 22 óra. Music to music. Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
0: És ilyenkor mindig megszokott szólalni egy kitűnő mix, így lesz ez most is. De egy pillanatra azért állítom meg a zene folyamatot, mert hogy múlt hét szombaton jött a szomorú hír, hogy elhunyt remixer. Polgári nevén Fogl Attila, aki egyébként a Megadance Rádiónak volt a műsorvezetője, de rengeteg munkája eljutott ide hozzánk is, és hát itt a Music Story-ban is nagyon sokszor játszottam, nem csak mixeket, hanem remixeket is tőle, többek között a ma este folyamán is már 20 óra körül volt néhány munka, meg hát szinte minden hónapban játszottam azokat a dalokat, azokat a remixeket, amiket ő készített. Egy nagyon jó humorú ember volt, mindig hozzányúlt olyan felvételekhez, amik tényleg példátlanok voltak, aki olyan alapdalok, amikhez senki nem mert hozzányúlni. Tehát gondolok itt Zárai Márta homokórájától kezdve, egészen a Malév szignálon át, akár LGT-s lágerektől kezdve az Euro Italo Disco gyöngyszemei, szóval minden, ami hazai vagy külföldi pop, vagy néha egy kicsit másfajta műfajba is belenyúlt. Sajnos Attila szombaton elhunyt. Most egy olyan mixe következik, ami ment már itt a műsorban. Kitűnő felvételek, természetesen diszkóról van szó. Több mint 10 percben ezzel a mixel emlékezzünk, tehát remixerre, Fogl Attilára, akit Isten nyugosztaljon.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a 80-as évek. Akkoriban még örültünk minden zenének. Fölnőttünk, elmúltak azok az évek, de ezekkel a zenékkel visszajönnek az emlékek.

0: Krisztofot. Music Story Hajcsár Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a popturisnya.hu-n.
1: Welcome my friends in a fabulous welcome my Camaros gang.

22 óra 27 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptarisze.hu-n. Victoria Norman, We Run The Night, ez volt az első dal, majd jött Alim Khanov újdonsága, No Future, majd a Kamaraz Gang és az Ali Shuffle, méghozzá egy olyan változatban, ami nem ment, még köszönet érte Kis Gyuri barátomnak, aki néhány héttel ezelőtt, amikor meglátogattam Székesfehérvárat a műsorában, akkor adta a kezemre a CD-t, hogy na tessék, ez a változat, ez különleges. Hölgyeim és uraim, a mai nap folyamán már ugye bemutattam egy dalt az új Fancy albumról. Most egy olyan felvétel következik, ami az egyetlen a régi slágerek közül, természetesen feldolgozva a mai hangszerelésnek megfelelően, a 40. évfordulóra, After Midnight. Fancy második dala itt a műsorban.

0: menj már! Az locsold meg azt a telefonpóznát, mert egy a szót nem hallok ebbe a rohadt telefonot.
1: Csökölj meg a telefonot!
2: Music Story. Itt a poptarisznya.hu-n.

a ma megjelent Fancy albumról játszottam még egy dalt. Hát másképp szólt már, mint a 80-as években, az biztos, de ettől függetlenül jó volt az After Midnight, tehát a 40. évfordulóra készült remix. Disco Universe, Midnight Illusion, ez egy AI dal volt, de mivel Valasanyi küldte, ezért minőségi volt, örömmel bemutattam. Majd jött a London Boys és a Kimberly My Mama Say, ez is egy ritkábban hallott, ám de kitűnő felvétel. Mióta a műsor megy, még nem olvastam be Facebook beírásokat, akkor most ezt részben pótlom. Pálfi Tibor, szia Attila, most írok először, régóta követem a műsoraidat, és a Mixcloudon minden adásodat visszahallgatom. Jó csapat a tiétek, Kis György, Hargitai Gábor és a Bakelit Party csapata, természetesen ebben benne vagy te is. Október 24-én megyek az Alba Bárba, jegyeket már megvettem, kérdés, te ott leszel? Igen, ott leszek. Pár szót válthatnánk, Pálfi, Tibi vagyok, Nagykanizsáról. Tibi, ennek semmi akadálya, valahol biztosan meg fogsz találni, ott a Gyuriék, Gáborék környékén, de ugye ez most egy nem akármilyen este lesz, hiszen sztárfellépők is lesznek, Ken László, Fred Ventura, úgyhogy nem tudok más mondani, mint hogy próbálj meg megkeresni. Azért engem ott elég sokan ismernek, úgyhogy ha véletlenül még nem ismernél meg így a Facebook profil alapján, egyre kevésbé valószínű, hogy engem ott egyébként meg lehet ismerni ezekkel az AI fotókkal, de ettől függetlenül természetesen találkozzunk és beszélgessünk, lesz rá idő, én egészen biztos vagyok benne. Egyébként Mucsi Anita még üdvözölt is téged úgy a klubban, hiszen hát tényleg itt egy klub van, egy baráti társ, úgyhogy nagy örömmel vesszük, hogyha meg fogsz ott majd jelenni. Valasján Attila is bejelentkezett még egy jó órával ezelőtt, hát ez valószínűleg még az élő rádió bejelentkezés előtti. Kellemes péntek estét mindenkinek, mozog itt és Valasján Attila Zuglóban, az Ond vezéren fülelünk. Hajcsár Attila kolléga úr, kellemes örömzenélést kívánunk a stúdióban, a szokott időben hangban is bejelentkezem. Igen, hát akkor ezzel kiderült, hogy ez a beírás még a bejelentkezés előtti volt. Krista Zoli írta, sziasztok függő. Már félve merek írni a régi poszt alá, mert az automata megint bedob egy új posztot, és akkor lemaradtam. Mert ugye kellemes hallójárat öblögetést kívánok mindenkinek, nélkül már részemről csak nagyon ritkán van Music Story, szóval Amsterdam környékéről kívánok mindenkinek szép estét, Kamina Zoli. Igen, hát aztán én válaszoltam is Zolinak, hogy ha délután kint van a poszt, akkor természetesen már nincsen másik poszt. Tehát akkor van másik poszt, hogyha Popovics Laci dolgozik, vagyis van előttünk péntek esti koktél, mert akkor viszont 21 órakor kimegy egy új poszt. Tóth József, szia Attila, Gyula fürdőváros jelen sikeresen csatlakozok Gyuláról, Music Storyhoz igaz, nem órák késésével, mindenkinek kívánok nagyon jó rádió hallgatást, ami most szól, Cameras Gang, Ali Shuffle. Örülök neki, hogy itt vagy, köszönjük szépen. Aztán szintén Mucsi Anita is bejelentkezett, mindenkinek jó bulit, aki megy az arénába. Mi a 24-i retro diszkóra gyúrunk. Szerintem és remélem a hozzászólók legalább 90%-ával talizunk és bulizunk egy jót. Hát igen, szerintem biztos nagyon sokan fognak jönni. Nem nagyon van már jegy, tehát még van, de most már bőven 40 alatt vagyunk, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy minél hamarabb vegye meg a jegyét. Csipai Nor, sziasztok, remek zenékkel tűzdelt péntek estét mindenkinek, Szilvi és Norbert jelen van, köszönöm szépen. Nacsádi Gábor, sziasztok mindenki, üdv Ati, a vírus nekem sem kegyelmezett, de nem baj. Szuper dallamokat és egy izgalmas sztorit kívánunk így a hétvégére. Én már nagyjából rendben vagyok. Tehát azért lehet még kicsit a hangomon hallani, de hát azért a múlt hetihez képest lényegesen jobb állapotba kerültem. Szabó Attila, ciao, Szlovákiából üdvözlök minden Music Story fülelőt, és a szerény lemezlovast a stúdióban, Attila nem javulsz. Szabó Bandi, szép estét minden sztorisnak, Attila, remélem a betegség már a múlt év, Veszprém fülelni fog, Bandi papa, hát erre épp az előbb válaszoltam, köszönöm szépen. Cifra Zita, sziasztok, kellemes péntek esti rádiózást kívánunk mindenkinek, Attilának jó műsorvezetés, Gábor és Zita bajáról köszönöm. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szeged jelen. Gombos Márti is itt van, sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek, köszönjük. Aztán Sovák Tibor már a múlt héten is kérdezett egy dalt, Kim Taylor
You and Me című felvételét, hogy ez miért nem kerül be a műsorba, hát azért, mert hogy ez meg se jelent, én ugye közben válaszoltam neki, ez sem vinyl, sem pedig digitális formában egyelőre nem elérhető, hát hogyha Vala Sanyinak, meg a Varga Bélának nincs meg, akkor ezt el lehet hinni, hogy ez nem jelent meg. Jó, igen, tudom, én is megtaláltam azt a linket, ami egy Instagram bemutatást jelent, egy valószínűleg promo lemezről játszanak ott néhány másodpercet. Ugye itt egy klasszikus Lézerdel száma You and Me van újra alapozva, ahogy ez megjelenik természetesen a műsorba, be lesz majd mutatva, én is kíváncsi vagyok rá, de egyelőre azt az információt kaptam, hogy nem jelent meg. Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa fül. Aztán Nagy János írja, hogy üdv mindenkinek, Attila, lehet-e olyan kérésem, hogy egy dal vagy remix erejéig emlékezzünk meg, remixerről nyugodjon békében, hát ez is megtörtént, és megemlékeztünk róla 22 órás mixben. És akkor még egy beírás, Madla Jani, gyerünk vissza a 80-as évekbe max hangerővel. Ettől legyenek mindenkinek szép estéje itt a rádiónál és a stúdióban Attilának. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beírt, majd egy kicsivel később még folytatom a beírások beolvasását. Mirko hírsújdonságával megyünk tovább, ez a Take Me Back.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: The top Euro and Italo Disco hits of the 80s. Here on Music Story. Baila, baila.

23 óra. Music to music. Music. És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

Traubit akarunk. Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Music Story harmadik órája. Nem ment el a józan eszem. Az előbb hívott egy barátom, hogy gyere csak le. Most jött Németországból, közben megállt Bécsbe bevásárolni, és hozott nekem két üveg eredeti Traubi szódát. Egyébként le is fényképeztem, és kiraktam a posztba, mert hát nem mindenki látott ilyet, gondolom, mert hogy ez Magyarországon nem kapható. Jó, tudom, néhány évvel ezelőtt újra kezdték gyártani a Traubit, de hát ez nem olyan sem ízében, sem kinézetében. Ez igazi üveg, valódi íz, szóval teljesen más, mint amit itthon lehet kapni. És hát ilyen egy igazi barát, aki tudta pontosan, hogy én ezt mennyire szeretem, és egyszer csak hívott, hogy na, gyere le. És ő ma azt is tudta, hogy 23 órakor mix van, pedig higgyék el, hogy az embernek vannak olyan barátai, akik nem hallgatják. És ezzel semmi probléma nincsen, hiszen én nem voltam még rádiós akkor, amikor ez a barátság megkezdődött, úgy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt. Úgyhogy az én Viktor barátom talán még az életben nem hallott engem rádiózni. De egyszer már valamiért voltunk itt bent, talán az autómat vitte javítani, és így tudta, hogy hol van a stúdió. És pont jókor jött már, hogy a 23 órás mix kezdeténél egyszer csak mondom, hív. Ilyen egy barát. Na hát egy kitűnő mixet hallottunk itt a Bolerónak, az I Love Mega Remixer, ugye itt is a 40. évfordulóra készült mixről van szó, ugye a Bolero sorozat is jubilál már, te jó Isten, 1986-ban indult. Flowers in the Rain, Mészárosné Danó Ildikó kedvenc dala, ráírtam az Ildire, már nem válaszol, valószínűleg már pihen, de majd talán a Mixcloudon visszahallgatja a hétvégén. Ez a különleges miharos változat, ezt még László Zolitól kaptam jó néhány évvel ezelőtt az egyik bakelit parti alkalmával.

Music Story Hajcsár Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptorisznya.hu-n.

0: Midnight Summer Vacation. És az első dal a blokkban pedig a Tiebreak és a Lovers in the Rain, a viharos változat, amire meg is jegyezte Szabó Attila, hogy egy kitűnő változat, mestermű, ahogy írta.
1: Flashback, flashback, flashback, flashback.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Music Story.
1: Itt a poptarisznye.hu-n.

23 óra 57 perc van, hölgyeim és uraim. Úgy tűnik, hogy a Music Story hamarosan véget ér. Azért a rendkedvéért elmondom, Sandra In the Heat of the Night című dalának a Chakra Remix változata szólt, hogy jött Stilo és a Miss You. Harmadik dalként pedig The White.

Köszönöm szépen mindenkinek ma is a kitüntető figyelmét. Köszönöm a kollégáknak, Komjáti Györgynek, valamint Bétót Lászlónak, Popovics Lászlónak, Kis Györgynek, László Zoltánnak, Valla Sándornak, valamint Vallasán Attilának, aki a mai alkalommal is három dallal megtisztelte a műsort, hogy segítették a munkámat. Új és élő műsorral legközelebb. Jövő héten pénteken este 21 órától jelentkezem majd itt a poptalisten.hu. Ami a hétvégét illeti, csodálatosan szép idő lesz. 23-26 fok, és bizony idén úgy tűnik, hogy ez lesz az utolsó ilyen hétvége, mert hogy jövő hét csütörtök péntektől jön a várva várt eső, úgyhogy aki teheti, az menjen ki a szabadba, kiránduljon, a bátrabbak pedig hát akár még a Balatonba is beszaladhatnak, ahogy ezt én is tettem. Hétvégén jönnek majd a kollégák, szombaton reggel 9-től Dombóvári Gábor és a Matiné, este 20 órától pedig Hudák Misi és a Zeneverzum. Jövő héten szerdán pedig visszatér 14 órától a Mixtúrával Orbán DJ Mix Tamás.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető, Hajcser Attila. A Music Story visszahallgatható a poptarisztja.hu műsorarchívum oldalán, valamint a Mixcloudon. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcser Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek. Hétágra süt a nap. És ez még jó néhány napon keresztül így lesz, így marad. Maximálisan hozzák az idősebb hölgyek a róluk elnevezett nyarat. Az egyébként meglehetősen kemény nyár után egy enyhébb igazi nyár. Itt ősszel, bár figyelni kell a dolgokra, mert azért a reggelek már hűvösebbek, úgyhogy rétegesen kell öltözködni, aztán úgy 11 órától kialakulnak a nyári pillanatok a kellemes idővel, a napsütéssel, a felhőtlen égbolttal és sajnos az eső nélküliséggel. A Bétósóban a mai alkalommal és a szokásoknak megfelelően jönnek a jobbnál jobb slágerek. Különböző évekből, és természetesen szakítunk időt a mai alkalommal és az újdonságokra. Lesz humor, és összekapcsolódik a rádió Bézzel, a poptarisztja.hu a szokásoknak megfelelően a mai alkalommal is. Remélem mindenki, aki velem tart, jól érzi majd magát. Bárhol is jár a világban, akár egy kamionban ül és vezet, akár még utónyaralást folytat valahol a vizek tájékán, vagy a távoli országok egyikében. Hiszen az interneten keresztül a poptarisznya.hu mindenhova eljut, és benne a mai délelőttön a Bétósó is. Kezdődjék tehát a program. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Non-stop music. Spanya is hív mindenkit október 10-ére az arénába, hiszen itt lesz Iván a Spanya. A nagy slágereivel, többek között ezzel a dallal, amivel indul a mai Bétósó. Ez a Call Me.

0: Ez volt a Call Me, és a hölgy pedig nem volt más, mint Spanya, aki itt lesz jó néhány világsztárral együtt. Október 10-én a Retro Partin az arénában jön például Jason Donovan és CeCe Catch is.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Most pedig jön a Michael Zeger Band. Ez a Let's All Chant.

Ez volt a Michael Zeger Band és a Les Soul Champs az elmúlt percekben itt a poptarisznya.hu-n a Beethoven Show-ban. Október 10-ére visszatérve a 7. Arena Retro Partira, CC Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Rosalla Joy, Ivana Spagna, Dobrádi Ákos az FLM, Kori a Happy Gangből, szóval nagyon jó a felhozatal az idén is, és a felsoroltak közül ketten nem jártak még Magyarországon, Ivana Spagna, vele indult a mai Beethoven Show, és Rosalla Miller a teljes neve, zambiai születésű, momentán brit állampolgár. 2016-ban a Billboard magazin minden idők 100 legsikeresebb dance előadói közül ott volt a legjobbak között ebben a kategóriában, és hát gondolom lesz mit elénekelnie itt Magyarországon is, október 10-én. Rosalla Miller. Everybody's free.

Fair Gun Attraction, ez volt a Perfect. Javában tart még az extrém meleg vénasszonyok nyara. Éjszakánként ugyan meglehetősen lehűl a levegő, a verőfényes nappalok azonban a nyarat idézik. Az ok egy kiterjedt anticiklon, amely még jó darabig derült, száraz és meleg időjárás biztosít hazánkban, miközben az aszály egyre elviselhetetlenebb. Jelenállás szerint október 8-a 9-e környékén érkezhet változás, változékony időre lehűlésre számíthatunk, és elkezdődhet a várva várt esős periódus. Ez az ABBA. The Name of the Game.

Name of the Game. Ez volt az ABBA. Több mint három évtizeddel ezelőtt egyszer már járt, akkor még először és utoljára Magyarországon Jason Donovan. Nos, Jason Donovan is itt lesz október 10-én az arénában, és egész biztos, hogy a nagy-nagy slágereit mind-mind elénekli, van miből válogatnia. Jó lenne, vagy jó lett volna, ha eljön vele Kylie Minogue is, de Kylie Minogue az nem jött el vele, hiszen van egy közös duettjük, és az jó lett volna, elhangzik az arénában. Az nem, de egy csomó más dal viszont igen, október 10-én az arénában a 7. Retro Partyn ott lesz Jason Donovan is. És minden bizonnyal ez a dal is, ez az Everyday, és Jason Donovan.

Egészen fantasztikus a névsor, akik már jártak itt Magyarországon az elmúlt években az Arena Retro Party előző 6 programjában. Itt volt Sissi Kecs, Thomas Andres, Sandra, Alphaville, Milli Vanilli, Samantha Fox, Fancy, Ottaván, Joy, Francesco Napoli, a Bonnie M egy része, itt volt a Silent Circle, Lion Ross, a Bad Boys Blue, Mauro, London Beat, Gazebo, Eruption, Ken László, Afrik, Simon, a Scotch, és a Saragossa Band, no meg a Twins. És hogy kik lesznek a jövő évben, a 8-on, én már tudom, de nem mondom el legelőször, a nagy nyilvánosság megtudhatja a Poptarisznyából október 11-én vasárnap. Azt megelőzően pedig, akik ott lesznek az arénában, azok is megtudják, hogy kik lesznek a 8-on itt. De jöjjön egy olyan valaki, aki itt volt és komoly sikerrel szőtte a szavakat és a zenét. Ő Effer Dávid, ez a This Time I Have

10-én Kori is egy nagy zenei utazásra hív mindenkit, aki ott lesz az arénában, és remélem, hogy nagyon-nagyon sokan leszünk ismét. És hogy Kori érinti-e majd New Yorkot, Riót és Tokiót, azt nem tudom. Ez a Happy Gang, és persze Kori, a New York, Rio, Tokió, a Trio Rio nagyslágerének magyar változata. Nagy siker volt itt Magyarországon is, és gondolom a mai napig is az.

A Happy Gang és a New York Rio Tokió után ismét egy emlék az arénából, hiszen járt nálunk Fancy. Ez a Colder Than Ice.

0: Fancy énekelt, ez volt a Colder Than Ice. Fancy egyik nagy slágere, ez is elhangzott az arénában, amikor itt járt Fancy. Kétszer is. A következő dal pedig egy hatalmas hangé, aki sajnos már nagyon régóta nincs közöttünk, de Amerikában ő volt az első számú hang annak idején. Az urat úgy hívják Jim Reeves. Just walking in the rain. Jim Reeves.
1: Just walking in the rain.
2: Just walking in the rain.
1: Getting soaking wet.

Jim Reeves énekel Just Walking in the Rain. Mel és Kim.

Mellés King, ez volt a Showing Out. Többen kérdezték, hogy miért van az, hogy visszajönnek azok az előadók, akik már voltak az Arena Partira. A dolog rettenetesen egyszerű.

Tulajdonképpen itt az elmúlt 6 alkalommal megjelentekből egy slágerlistát is készítettünk, egy úgynevezett népszerűségi listát, és kiderült, hogy kik voltak azok az előadók, akiket szívesen látott a nagy érdemű, és kik azok az előadók, akiket ezek közül szívesen látnának ismételten. Úgyhogy nem véletlen, hogy itt lesz az elkövetkezendő Arena Partin a 7-en a Joy is. Az osztrák együttes. Többször átalakult már az évek során, de tartják a nagy slágereket és a hangzást, a stílust. Szóval jön a Joy a 7. Retro Fesztiválra az Arénába október 10-én. És jön a legnagyobb slágerük is minden bizonnyal, ez a Valerie.

Joy és a Valerie után. Ez a Duran Duran. Ordinary World. Nagy igazság, meglehetősen ordinary ez a world. Itt az ideje egy kis javulásnak, de hát nem úgy néz ki.

Ez volt a Duran Duran, és ez volt az a bizonyos, kevésbé ismert, de mindenképpen az együttes egyik legnagyobb slágere. Scotch megfordult Magyarországon. Az egy tagra csökkent, eredetiben több zenész felborultató Scotch. As a pictures.

A TNT és az ugye itt alszol után, ez a Santa Esmeralda, az Animals klasszikusában. Ez a Don't Let Me Misunderstood, és a Santa Esmeralda.

Ez volt az Animals nagy-nagy sláger annak idején, a Don't Let Me Be Misunderstood, és ezt hallhattuk most a Santa Esmeraldától. Middle of the Road. Ez a Sacramento.

Az a hölgy, aki szintén itt lesz az arénában, 1966. április 15-én született, 60 éves, és úgy hívják őt, hogy Samantha Fox, az egyik nagyslágere, amit oly sokan elénekeltek. Először azt hiszem a Bay City Rollers. Ez az I Only Wanna Be With You.

0: Only Wanna Be With You, ő volt Samantha Fox. Kamionos Zoli barátunk jelen pillanatban lehet, hogy még mindig a londoni körgyűrűn tartózkodik az M25-ösről, indul Dublin felé, és kívánja, hogy pörögjenek a jobbnál jobb zenék, és persze emellett a garancia, a B-túlsó változatlanul. Köszönöm szépen, Zoli, és vigyázz magadra, bár napsütötte az idő, ahogy írtad, London környékén is, de ettől függetlenül a figyelem egy másodpercig sem lankadhat. Szóval jó utat, vigyázz magadra!
1: Riportok és zenék. Ez a B-túlsó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. B-túlt László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Thomas Anders is járt mi nálunk, a film Modern Talking, ő a hang. Ez a Jerry Nomo, Cadillac és a Modern Talking.

0: Geronimus Cadillac. Ez volt a Modern Talking. Sok jó zene, humor, mi egymás, ez a B-tósó, írja Szerencsi Tamás, és garantálom a mai napon is a jó zenét reméli Tamás, és én is remélem, hogy ez valóban így lesz.
1: Poptarisznya.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.
0: Ez a Sugar Baby Love és a Rubetz.

Ez volt a Rubec és a Sugar Baby Love. Ez pedig már a Sweet és a Barron Blitz.

Ez volt a Sweet, és ez volt a Ballroom Blitz. Demis Roussos. Goodbye, my love. Goodbye.

0: Goodbye, my love, goodbye. Ő volt az elmúlt percekben az Aphrodite Child egykor énekese, és egy remek szóló karriert futó Demis Roussos, aki szintén nincs már közöttünk. Mint hogy nincs közöttünk a humor első két nagy ágyúja sem, akik szintén meghaltak már, az emléküket őrizzük Major Tamásét és Sata Irénét egyaránt. A jelenet 1972-ben készült, a címe azt írja az újság.
1: Jé.
2: Mi az? Miért nézed a fülemet?
1: Csak.
2: Valami van a fülemen?
1: Nincs semmi.
2: Akkor miért mustrálgatsz, mint egy versenylovat?
1: Mert hétfő van.
2: És hétfőn én versenyló vagyok?
1: Nem vagy versenyló, de hétfőn láthatlak. Egész héten nem láthatlak a tévé miatt. Mielőtt hazajössz, lekattintod a villanyt, felkattintod a tévét, és ülünk a sötétben, és nézzük az övegest. Jenő, én évek óta nem látlak téged, csak az övegest. Mondd, kihez mentem feleségül? Hozzád vagy az övegeshez?
2: Néha úgy érzem, hogy hozzám, de minden esetre kérdezd meg az övegest. Nagyon kérlek, ne bámuld a fülem! Nem tudok így olvasni, ha bámulják a fülem.
1: Nem is fogsz olvasni, beszélgetni fogsz velem.
2: Miért kell nekem most beszélgetnem?
1: Mert most beszélőnk van.
2: Mi az, hogy beszélőnk van? Nem vagyunk börtönben.
1: Ide figyelj, Jenő, én egész héten kuka vagyok.
2: Hogy kuka? Szemetes?
1: Nem szemetes, kuka, mint néma. Nappal hallgatok, mert a porszívóval és a mosógéppen nem beszélhetek. Este hallgatok, mert ha megbukkanok, rám szólsz. Pszt, nem hallom az övegest.
2: Neked agyadra ment az öveges.
1: Igen, igen, nekem agyamra ment az öveges. És ha nem beszélgetsz velem, betöröm az ablakot.
2: Majd hívjuk az övegest, és be... Beövegeztetjük.
1: De ma hétfő van, és beszélgess velem. De őszintén, Jenő, nézd a szemembe.
2: Kukucs!
1: Jenő, miért emelték fel a Nixon fizetését?
2: Hogy miért emelték fel? Mert ő az elnök.
1: Úgy. És a te fizetésedet miért nem emelték fel?
2: Az enyémet. Miköze a Nixon fizetésének az én fizetésemhez?
1: Te is elnök vagy.
2: De én KTS elnök vagyok. A Nixon pedig az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tudod, mi a különbség a Nixon és én köztem?
1: Tudom, a Nixon nem olyan múja, mint te.
2: Mi az, hogy múja? Miért vagyok én múja?
1: Mert nem törődsz velem, te fütyülsz rá, hogy mindjárt itt a tavasz, és nincs mit felvenni.
2: Minden hónapban felveszed a fizetésed.
1: De mennyit? Még a postások is kapnak új ruhát. Én mikor kapok?
2: Majd, ha postás leszel.
1: Szeretném tudni, hogy miért nem emelték fel a fizetésed. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy vezetési pótlék is járna neked?
2: Miért járna nekem vezetési pótlék?
1: Olvastam az újságban, hogy vezetési pótlék jár a vezetőnek.
2: A Nixonnak.
1: Nem a Nixonnak. Tessék, olvasd. Gépkocsi vezetőket felvesz a közlekedési vállalat vezetési pótlékkal. Na?
2: De fiacskám, én nem gépkocsi vezető vagyok. Más a magamfajta vezető, és más a gépkocsi vezető.
1: Miért más? Egy gépkocsi vezetőnek miért jár pótlék?
2: Mert egy gépkocsi vezetőnek azonnal el kell döntenie, hogy merre menjen. Kanyar az kanyar, nincs mese. Egy gépkocsi vezető nem mondhatja, hogy kartársak, aludjunk rá egyet. És egy gépkocsi vezető, ha egyszer jobbra ment, akkor jobbra ment. Kanyar az kanyar, nincs mese.
1: Ebből csak annyit értek, hogy nem lesz új ruhám. Csak a postásoknak lesz. Mondj, Jenő, a postásoknak honnan lesz?
2: Az újság azt írta, hogy jobban gazdálkodik a posta.
1: Igen, mert drágában ragasztjuk a bélyeget. Jenő!
2: Hagyj már olvasni! Majd veszek neked új ruhát, csak hagyj már olvasni.
1: Veszel? Miből veszel?
2: Majd a nyereség részesedésből veszek.
1: Kapsz nyereség részesedést? És a Nixon?
2: Mi van a Nixonnal?
1: Ő is kap nyereség részesedést?
2: A Nixon nem kap nyereség részesedést, meg az öveges sem.
1: Akkor már értem, miért emelték fel a Nixon fizetését?
2: Miért?
1: Mert neki nincs nyereség részesedése.
2: Na látod, mindent megértsz te. Na, hát akkor hagyj olvasni szépen.
1: Jenő. Tudod, milyen ruhát szeretnék? Kági esti ruhát.
2: Micsodát? Mi az, hogy kági esti ruha?
1: Olvastam, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten. Mondj, Jenő, melyik szalon jobb, a Rócsitkára vagy a kági esti?
2: Irgalmas Isten! A kági esti nem ruhaszalon. A kági esti a szocialista országok gazdasági együttműködése. Részt vesznek benne a magyarok, a lengyelek, a mongolok.
1: Nekem nem magyaráz, Jenő. Benne volt az újság, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten.
2: Jó! Hát akkor veszek neked egy tavaszi kosztümöt a legutolsó mongol divat szerint. Rendben?
1: Mondd, Jenő, angol kosztüm nincs a KGST-ben.
2: Angolok nincsenek benne a KGST-ben, csak a szocialista országok vannak benne a KGST-ben.
1: És a kapitalista országok, azok miben vannak benne?
2: A közös piacban.
1: Anglia a közös piacban van?
2: Nem, szeretne belépni, de nem veszik be.
1: Szegény. Akkor miért nem lép a kági estébe?
2: Miért lépne be Anglia a kági estébe?
1: Hogy ő is tudjon piacra járni. Belépne a kági estébe, és járhatna Garai térre.
2: Ide figyelj, fiacskám. A közös piac az nem olyan, mint a Garai piac. A Garai piac az egy konkrét piac. A közös piac az csak jelkép.
1: Te, Jenő, ha az angolok nem mehetnek piacra, hol veszik a tejet?
2: Házhoz viszik nekik.
1: Úgy, mint Hamburgban a taxigörlöket. Olvastam, hogy Hamburgban a taxigörlök hívásra házhoz mennek vetkőzni. Nálunk miért nincs ilyen?
2: Mert nálunk a taxi központban a telefont sose veszik fel. Beázott, amikor a felvennék és közölnék, hogy nincs szabad görl, kérem, minden görlünk a városban van, addigra aggastán lenne az ember.
1: Ezt te nem is nagyon bánnád, Jenő, ahogy én téged ismerlek. Néznéd helyett a tévében az övegest. Te, Jenő, mit szólsz a szenhez?
2: Ki az a szen?
1: Tenyészbika. Bécsi tenyészbika. Olvastam az újságban, hogy 10 év alatt 32 000 borjat nemzett. No persze, egy ilyen tenyészbika sose nézi a tévében az övegest. Akkor sem, ha megöregszik. Jenő, mit csinál egy tenyészbika, ha megöregszik?
2: Élménybeszámolót tart.

0: a kicsinyeknek.
1: 10 év alatt 32 000, az 1 év alatt 3 200, hát hát ez fantasztikus.
0: Semmi fantasztikusat nem találok benne.
1: Miért nem?
0: Mert egy ilyen tenyészbika minden borjúhoz kap egy új tehenet.
2: Egy újabb klasszikus következik, Hofi Gézával nem lehet eleget meghallgatni. Én is nagyon sokat játszottam, és változatlan nagyon jókat nevetek ezen a bizonyos debreceni történetem. Hofi Géza következik.
3: Egy új fiú volt hátul, ne arra bűnjön.
4: Kukorica János fiú.
5: Hogy találkoztunk. Iluska vagyok.
6: Foglalkozás a huszár.
7: Fizikai állam.
6: Fizikai huszár, van olyan, mert... Azt tudják, mit jelent fizikai huszár? Ő viszi a lovat. Na, parancsoljon!
8: Debrecenben volt színész. Biztos rengeteg színészi élménye volt. Talán a legnagyobb, a legkedvesebb élményt, ha elmondaná nekünk.
6: A legkedvesebb élményem, amikor eljöttem Debrecenből. Képzeljék el! Debreceni színház. Műsorom volt János Vitéz című darab. Szentre Józsi bácsi igazgatóm azt mondja, mit csinál ma este, Hofi? Hát mondom, direktor úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm! Akkor maga játssza a francia királyt. Ezt megmondta délután, olyan 4 óra körül, este 7-ig volt időm. És elsápadhattam, mert azt mondja, hogy tán nem ismeri a zenét. Hát mondom, tesz, hogy tudni, semmi baj. Átmegy a művészpresszóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott, mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi. Most, és ki mondta? Hát mondom, a Szendrő Józsi bácsi. Azt mondja, nem volt furcsa az arca? Mondom, nem tudom, mert erre nem volt már időm figyelni. Azt mondja, és én mit tudok segíteni? Mondom, hogy bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom azt, hogy nem ismerem a zenét. Azt mondja, igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Azt mondja, din-dan-dan-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan. Két cukorral kéri? Azt mondja, din-dan-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din. Kezdj így csókolom. Din-dan-dan-dan-din-dan-din-dan. Elég meleg. Tike-dake-din-dan-tike-dake-din-dan-tike-dake-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan- És képzelje el, ez, hogy hirtelen porcelánnyal után egyből így be. Na, mondom, nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye, azt majd ő int. Igen ám, de olyan a színházi zenekarban a megoldás, hogy a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekar járokból. Beöltöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen alans paróka, ami a bíráknak van, különböző ilyen krimi filmekben. Na, olyat tettek a fejemre, ez isteni dolog, belül valamilyen vász van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hall benne semmit. Most én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött fölle. Ugye? Na de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na ott állunk, ömlött rólam a víz. Azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. Vagy népfelkelő gondolom, mit tudné ez, hogy... Azt mondja, menekül a francia királya! Ott álltam egy helybe. Azt mondja, és utána a török sereg! Én meg ott nézem, hogy ez mit üvöltözik itt, azt mondja, kusson, meglökött, majdnem hasra estem. Egy dolog miatt nem estem hasra, a palást visszahúztam.

0: Nem, mondom, nem érdekes. És a belépőt elénekeltem, ez a bizonyos vívtam életem, de sok nehéz csatát. Megkergettek engem Árkon Bokronát. Na, ez így nem olyan nehéz, mert tudja a szövegét. De én nem tudtam. Elénekelem úgy, ahogy ott. Azt mondja. Vívtam életemben sok nehéz csatát, engem vár, hogyha mondom, jössz velem, nem is addig pedig, akkor mondom én, hogy de fordja bundagást hegyen át. És ami engem megdöbbentett, a végén a közönség úgy tapsolt, mintha értette volna, mit mondtam. Na, talapnak nem volt még vége, most jön a bizony a kukorica, amire elkezdtem mondani. Bejön ugye Kukorica János, Simor Otto játszotta, a király szövege.
1: Aztán, hogy...
0: Mert ugye öreg király.
1: Aztán, hogy hívnak édesfia?
0: Erre ő. A beszéltes nevem Kukorica János. Válaszom.
1: A neved mától kezdve János Vitéz. János Vitézem, én hőhúzárom.
0: És kezdték fűrészteni a hegedőt tovább. Na, így van a szövegkönyvbe. Bejön a Kukorica Jancsi, mondom.
1: Aztán, hogy hívnak Jancsi fiam?
0: Hát a többit már képzeljék el. Jaj.

Ő volt Alex Warren, és ez volt a Passenger. David Guetta és Alok, ők ketten együtt egy dalban, ennek címe Angels Above Me.

Ez volt az elmúlt percekben David Guetta és Elok újdonsága, az Angels Above Me. Egy hölgy, aki nem akar öregedni, nem veszi tudomásul az idő múlását, és ez a zenéjén is meglátszik, nem csak a külalakján. Ő Madonna. Ez a Love Sensation.

Love Sensation, ő volt Madonna, Madonna után pedig Dua Lipa következik, és a vadonatúj dal, amelynek címe Training Season.